0: Nem, nincsen egy van.
1: Good.
0: Yeah, 5000 block Eureka, Tennessee 474, Baker Robert King Charles, on a blue Honda Odyssey.
1: Thanks, copy.